0: Magyar Hírmagazin.
1: Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia és Bányi Kriszta köszönti Önöket. A mai hírműsorban több fontos és érdekes témával is jelentkezünk. Az osztrák parlamentben az őshonos népcsoportok nyelvének megőrzése és az anyanyelvi oktatás jövője került ismét a középpontba, ahol a magyar közösség is hangsúlyozta az anyanyelvi képzés bővítésének szükségességét Bécsben. Szólunk egy különleges nyári oktatási kezdeményezésről, a Gyerekegyetemről is, ahol filmkészítéssel és digitális eszközökkel fedezhetik fel például a magyar nyelvet a fiatalok. És természetesen szó lesz a közelgő labdarúgó világbajnokságról is, amelyre 28 év után ismét kijutott az osztrák válogatott. A hírek után pedig a fiataloké a szó. A Junior On mai adásában ezúttal az unatkozásról kérdezi a diákokat kolléganőm Bányi Kriszta. Tartsanak velünk! Az anyanyelv megőrzése nem csak kulturális, hanem oktatási kérdés is, különösen az őshonos népcsoportok számára. Erről tanácskoztak az osztrák parlamentben megrendezett dialógplatform idei ülésén hétfőn, ahol a résztvevők a népcsoporti nyelvek jövőjéről és az anyanyelvi oktatás lehetőségeiről egyeztettek. Arról is szó volt, miként lehetne a hagyományos települési területeken kívül például a fővárosban is biztosítani a népcsoporti nyelvek oktatását. A magyar közösség képviselői szerint Bécsben már olyan nagyságrendű a magyar gyermekek száma, hogy indokolt lenne egy folyamatos, az óvodától az érettségiig tartó magyar nyelvű vagy kétnyelvű oktatási rendszer kiépítése. Somogyi Attila, a Magyar Népcsoport tanács elnöke.
2: Ez a dialógus platform nekünk, mint magyar népcsoport nagyon fontos, hogy a legfontosabb kéréseinket itt a politikai döntéshozók előtt elő tudjuk adni, és a kéréseinket mindig aktualizálva az idén is a népcsoport tanácson megbeszéltük, és a legfontosabb dolgokat én írásban is összeírtam, és egy kis tájékoztatót is írtam a három kormánypárt képviselőknek, akik a népcsoport ügyekért felelősek, meg a ellenzéki képviselőknek is, illetve a elnöknek, meg a többi a minisztériumi képviselőknek, akik a népcsoport ügyekkel foglalkoznak. Ez nekünk nagyon fontos, és mi, magyar népcsoport vagyunk az egyetlenek, akik írásban leadták a kéréseinket. Mert, mint tanult osztrák tudom, ami írásban van, az meg is marad. Mi, mint magyar népcsoport természetesen Bécsben is várunk egy megfelelő megoldást az iskola kérdésben. Az azt jelenti, hogy az óvodától az érettségig legyen működő iskola, ahol magyar nyelven tudnak tanulni a gyerekek, vagy kétnyelvűen, hogy legyen meg az osztrák érettségük, és meg átmenethető is legyen, hogy tudjanak Magyarországon is tovább tanulni az egyetemeken. Ez nekünk a legfontosabb kérés, hogy ezt most hogyan csinálja meg az Oktatási Minisztérium privát iskola alapján, vagy Európai iskola alapján, vagy kibővítik a népcsoport iskolatörvényt Bécsbe, az lenne természetesen fölkívánságunk, de az valószínűleg politikailag nem lesz megvalósítható. Én, mint a kétnyelvű gimnáziumnak a tanára felsőrőt, én ezt a megoldást is nagyon jónak látom. Bécsben nem szabad elfelejteni, több mint 3000 gyerek van az úgynevezett Frichschule-ba, a kötelező iskolában, és itten természetesen több megoldást is kell keresni, hogyha ezeket a gyerekeket el akarjuk látni magyar oktatással, akkor több iskola fog kelleni. Szerintem ezt a népcsoporttörvényt a 76-os évből ezt természetesen újítani kell, hiszen a társadalmunk is változódott, ezt a úgynevezett territoriális gondolkodást föl kell adni, mivel a modern családok most a agglomerációkban laknak, nem csak vidéki falvakban, meg nálunk Dél-Burgenlandban, ahol az úgynevezett territórium principium uralkodik, hogy ott vannak csak iskolák, ahol az autoktón népcsoport él. Természetesen az én családom is egy olyan példa, hogy mi már Bécsben élünk közben, mint burgenlandi magyarok és a fiaim itt járnak az iskolába. Nekik pillanatilag nincs iskola megoldás, hogy tudjanak magyarul tanulni. Mi természetesen, mint a népcsoport tanács és én, mint elnöke, azért harcolunk, hogy kapjunk egy megoldást, hogy ez a megoldás most privát iskola alapon fog alapulni. Azt is természetesen támogatjuk és elfogadjuk, ha csak az a menhető út, de a mi kérésünk az lenne, mivel adófizetők vagyunk ebben az országban, az ne az legyen, hogy úgyis a nekünk járó jogokért még fizetni kell külön iskolapénzt a gyerekeknek. Azért inkább egy úgynevezett szovjetségi iskolát preferálnánk, ha természetesen az nem megy, akkor jó a privát iskola is. Ne? Vagy az európai iskola modellt, azt még nem mutatták teljesen be, erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ebből esetleg mit lehetne még kifejleszteni, hogy olyan legyen, ami nekünk jó.
1: A nyári szünetben különleges, játékos tanulási lehetőség várja a gyerekeket Burgenlandban. A burgenlandi magánpedagógiai főiskola gyerekegyetemének keretében idén először indul el a többnyelvű gyerekegyetem digitális média műhely program. A kezdeményezés célja, hogy a 6 és 11 év közötti gyermekek élményszerűen fedezzék fel Burgenland őshonos népcsoportjainak nyelveit, miközben a digitális médiával és a filmkészítéssel is megismerkednek. Bővebben pedig Kriszta tud nekünk infokat adni a programról.
0: A foglalkozások során a gyerekek a magyar, a burgenlandi, romani és horvát nyelvek világába nyerhetnek betekintést. Ráadásul nem csak tanulnak, hanem maguk is alkotnak. Rövid, kreatív filmeket és digitális tartalmakat készítenek majd. Oberwardban, azaz Felsőőrben július 7-e és 9-e között 2-3 napos workshopot tartanak. Az egyik a burgenlandi romani nyelvhez kapcsolódik, a másik a magyar nyelvet helyezi a középpontba. Eisenstadt Kismartonban pedig emellett egy egynapos műhelyfoglalkozás is várja az érdeklődőket, amely a burgenlandi horvát nyelvvel ismerteti meg a gyerekeket. A szervezők hangsúlyozzák, a programokonra való részvételhez semmilyen előzetes nyelvtudás nem szükséges. A cél a játékos felfedezés és a kulturális sokszínűség megismertetése. A gyermek egyetem foglalkozásaira e hét péntekig, vagyis június 12-ig lehet jelentkezni a burgenlandi pedagógiai főiskola elérhetőségein keresztül.
1: Elrajtul a futball világ egyik legnagyobb eseménye, a FIFA világbajnokság, amely hetekre ismét a labdarúgás köré szervezi a világ figyelmét. Ausztria számára ez a torna különösen emlékezetes, hiszen a válogatott 28 év után jutott ki újra a világbajnokságra, miután maga biztosan megnyerte selejtező csoportját. A következő hetekben szurkolói zónák, közös meccsnézések és baráti összejövetelek hozzák majd meg a VB hangulatát országszerte. Ma este ismét a magyar zenéje a főszerep itt a Rádió Burgenlandon, pontban 21 órától egy teljes órán át a legkedveltebb magyar slágerek szólnak majd, a mai válogatást pedig Kriszta állította össze nagy szeretettel. Hogy mely előadók és dalok kaptak helyet a mai műsorban, arról most meg is kérdezem őt.
0: Ma este 21 órakor indul majd a magyar óra, hisz este 8 órától a legjobb horvát popslágerek forognak először. De hogy én mivel indítok? Nos, rögtön az első dal a Veled jó, az Ocsó Macsó előadásában.
3: De hogyha én majd elveszel, te vagy az egyetlen dolog, akiért mindent megteszel.
0: De az óra első felében zenél majd még az Anna and the Barbies Kis Tibivel karöltve, és ez nem más lesz, mint a Márti dala.
4: Kezdet

0: szereteted.
1: Az óra második felében pedig mindenképpen forgatom majd a Mindenre ráveszel, a Halott pénz és Kővári Zoli közös dalát.
2: Miért tudom?
1: Illetve Roy és Ádámtól jön majd a Bőröm alatt is pénz van.
2: Ki tudja, miért ül a lét, és hogyha tömét rossz felé, nekem a bőröm alatt, miért nincs mi?
1: Ezek tehát biztosan forognak ma este a Muzik Mozaikban, de ha kíváncsiak az óra teljes listájára, akkor ne hagyják ki este 9 órától műsorunkat. Én biztosan itt leszek.
3: Most pedig átengedjük az étert a gyerekeknek és fiataloknak. A mai Junior On epizódban Kriszta kolléganőm a budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnázium diákjait kérdezi egy olyan témáról, amit a szülők nem mindig néznek jó szemmel, az unatkozásról. Honnan jön az érzés, hogy unatkozunk, és miért van az, hogy ilyenkor sokszor mégsem találunk magunknak elfoglaltságot? A 17-18 éves fiatalok most erről mondják el a véleményüket Krisztának.
4: Én ebben jó vagyok, nekem azért nem sok az üres napom otthon, amikor egyedül vagyok, de például nyáron volt nyár vége fel egy ilyen nap, unatkoztam otthon, és nem tudtam, hogy mit csináljak, már a képernyő nem volt elég. Én azt csináltam akkor, hogy felültem a biciklire, lebicikliztem Kelenföldre, és felültem az első vonatra, ami jött, Oroszlányba ment a vonat, és ott akkor leszálltam a vonatról, és átbicikliztem Tatabányára, közben ott megnéztem a környéket, nem tudom, átbicikliztem minden Tatabányán, ettem egy kebabot. Tehát, hogy én ilyesmit, én ilyenekre hajlandó vagyok, hogy akkor csinálok valamit, kényszerítem magamat valamire, hogyha éppen unatkozok, és nem tudok semmit csinálni.
1: Azért mondtad ezt a képernyőidőt, egy pillanatra térjünk még vissza, mennyire éled az életedet a képernyő előtt?
4: Hát szerintem ezzel majdnem mindenki így lehet, de én tényleg azért az első dolog, bármilyen szituációban szerintem előveszek így unatkozásilag, az mindenképpen a telefon, mert végtelen lehetőség van rajta, hogy mit akar
1: egyet,
4: rajta az ember csinálni.
1: Egyet-kettőt említsünk meg, hogy te neked
4: hát mondjuk a Instagram Reels-en a görgetés például az első nagyon meg is tudja enni az időmet, és amikor több, elpislogok kettőt, és már délután kettő van, úgyhogy most keltem fel. Tehát, hogy az ilyentől félni kell, mert nagyon megeszi az ember idejét, és függőséget is okoz ráadásul.
1: Srácok, nálatok mi a helyzet? Unatkozás terén van-e olyan, hogy unatkoztok?
5: Ha persze, nyáron főleg lesz unatkozás, már nincsen dolog. Ezt ilyenkor kell valamit csinálni. Megyünk kondival, makuandrissal, programokat kell csinálni, nem tudom, mozogni kell tényleg.
1: Tehát nem szeretsz unatkozni, ugye? Tehát amikor az unatkozás felőtör, akkor gyorsan keresel valamit, hogy ne unatkozz tovább.
5: Igen, általában. Általában, igen.
1: De azért te is előveszed, gondolom, az okos eszközöket.
5: Hát az kb. Mindig elő van. Amiatt szoktam unatkozni, amúgy.
6: Elsorakom.
1: Aki pilóta akar lenni, az mennyire unatkozik? Vagy inkább kimegy repülni?
7: Sajnos csak hétvégén lehet repülni, de hát, hogyha hétköznap például nagyon unatkozom, akkor tényleg előkapom az Instát, aztán nézzek egy picit, vagy hogyha este tudok menni, akkor elmegyek Deákra például, és a barátommal találkozom, sétálgatunk, nem tudom, iszunk, mert 18 évesek vagyunk, és ilyeneket szoktunk csinálni.
8: Időjárás.
3: Holnap csütörtökön változóan felhős napos időszakokra is számíthatunk. Inkább a késő délutáni és esti órákban alakulhat ki egy-egy zápor, de a nap nagy részében száraz időre van kilátás. A júniusi átlagnál hűvösebb idő lesz. A csúcshőmérséklet mindössze 17 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, holnaptól Kriszta várja önöket friss hírekkel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Palágyi Zsófia
1: és Bányi Kriszta búcsúzik a Viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.

0: promener.
1: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Musik, Mosaik, Ungarisch auf Radio Burgenland.

0: Mai Muzik Mozaik adásunk a végére ér. Bízom benne, hogy mindenki talált kedvére való zenét az elmúlt egy óra kínálatában. Ha így van, akkor akár újra meg is hallgathatják összeállításunkat az ORF Sound oldalon keresztül, csak keressenek rá a Muzik Mozaik műsorunkra. További kellemes rádiózást a viszonthallásra!
1: Radio Burnland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.